0: 好的，一个三维。
1: 好的，接收一个三维。
0: 上台一个三维，不过咱接错三九二十一，一个桥子上维一个三维。我现在两边被组织的问题，因为我的妈的，这三分钟时间不比感兴趣现在两边。
1: 14-412.
2: 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412. 14-412